0: Kedves hallgatóink, ismét jelentkezünk egy újabb epizóddal. Az Emine Erdoğan, Erdoğan köztársasági elnökünk felesége védnöksége alatt életre hívott török konyha hetét idén immár 5. alkalommal rendezik meg. A különleges program sorozat május 24-e és 27-e között zajlik majd, és a szellemiségéhez tökéletesen illő örökség egy asztalon mottót visele. Ezen a rendkívüli héten a török konyha évszázados kulturális örökségét ismét bemutatják az egész világnak. Ha készen állnak, indul az ízek utazása, amelynek illata a fülüktől egészen a szívükig ér majd. Tartsanak velünk!
1: Máj csak hozzávalóból készült incsiklandó és laktató török gyorsétel, a kumpir lesz a terítéken. Ha most hallják először a kumpir szót, akkor jó helyen járnak, mert ahogy megszokhatták, a Türkia utcai ízeiben az ország finomabbnál finomabb utcai ételeit mutatjuk be. A mai menünk a kumpir. Maga a kumpir szó Anatólia egyes nyelvjárásaiban krumplit jelent. Azonban egyúttal a sütőben vagy a parázson, sőt ízlés szerint ízesített, népszerű utcai ételt is jelöli. Mielőtt rátérnénk a mai ételünkre, nézzük meg, honnan is ered a török patátesz, azaz a burgonya és a kumpir szó. A törökök a krumplival egészen későn ismerkedtek meg, annak ellenére, hogy a 16. században a Dél-Amerikában felfedezett zöldség Európában gyorsan elterjedt. Az oszmán konyhában először az 1850-es években jelent meg, azonban Anatóliában még később a 20. század elején kezdték el fogyasztani. Napjainkban a burgonya a török konyha fontos részét képezi. Szinte minden konyhában a kenyér után a legtöbbet használt étel a krumpli. Hogyha egy pillantást vetünk a török patátesz szóra, akkor észrevehetjük, hogy az a potato szóra hasonlít. Ennek egy igazán érdekes oka van. A spanyolok a krumpli fogyasztását először az Inka birodalomban látták, ahol a krumplira, a papa, még az édes burgonyára a batata szavakat használták. A spanyol nyelvben azonban ez a két szó patata formában egyesült, és a törökök körében patateszként terjedt el. Tehát ahogy látjuk, a szavak éppen olyanok, mint az ételek. A múlt civilizációnak nyomait hordozzák magukban. A kumpirnak azonban teljesen más története van, amely szintén megír egy kis kitérőt. A Balkánon beszélt nyelvek többségében a burgonya a kumpir szó egyik alakjában található meg. Például a macedón nyelvben kompír, míg szerbül, bosnyákul és szlovénul krompír, horvátor pedig krumpír. A magyar nyelvben azonban egy érdekes jelenség figyelhető.

tömeg. A krumpli szó mellett a burgonya szavunk egy teljesen egyedüli találmány. Először Baranya mennyében jelent meg, és csak később került be a hivatalos szókincsbe. Azonban az eredetével kapcsolatban több feltevés is van. Az egyik alapján az olasz burgundi tájegységre vezethető vissza. Végül pedig a burgonya kivételével a fentebb említett szavak a kulturális érintkezések eredményeként bekerültek a török nyelvbe is. Ez egy teljesen normális jelenség, hiszen ezek az országok földrajzilag közel helyezkednek el Türkiyéhez, valamint egykoron az Oszmán Birodalom részét képezték. Azonban, ha azt mondanám, hogy ezek a variánsok valójában a német nyelvre vezethetők vissza, elhinnék nekem? Igen, tudom. Biztosan hallották már, hogy a krumpli németül Kartoffel. Azonban Dél-Németországban a Grundbirne kifejezés volt használatban, ami annyit teszt, földi körte. Viszont a bajor és az osztrák nyelvjárásokban ennek eltorzult formái találhatók meg. Krumpel, Krumbir vagy a Grombir. Így már nem is tűnik olyan hihetetlennek, igaz? Ezek a változások valószínűleg a 17. század végén lezajlott névfontolás során kerülhettek be a balkáni népek szókincsébe, ahol a krumpir vagy a krumpir formákban kezdték el használni. A Balkánon élő törökök pedig ezt a kifejezést átvették, és a török nyelvhez igazítva magukkal vitték Anatóliába. Hogyan is vált a krumpir utcai étellé? A krumpir, mint gyors étel, az 1990-es években Ankarában tűnt fel a török konyhában. Abban az időszakban a sütőben sült krumplit vajjal és csajtal tálalva Európa szerte nagy szeretettel fogyasztották. Ankarában azonban ezek mellett kolbásszal és francia salátával töltötték meg. Habár az igazi változás Isztambulban történt, amikor az árusok megismerkedtek a krumpirral. Különféle előételekkel koronázták meg, ezzel pedig elnyerte a mai formáját. Most azt kérem önöktől, hogy képzeljenek el egy krumplit, egy hatalmas krumplit, amit frissen vettek ki a sütőből. A külseje finoman ropog. Középpen ketté vágták. A belső részét pedig sóval, vajjal és sajttal pürévé keverték. Majd ezt követően a további hozzávalók sokassága közül kell választanunk. Kolbász, kovászos uborka, kukorica, francia saláta, zöldséges bulgur saláta, fekete és zöld olivabogyó, paradicsompüré, különféle joghurtos krémek, és természetesen a ketchup és a majonéz is népszerű lehetőségek. Önök hogyan szeretnék elfogyasztani a krumplit? Türkiye utcai ízei.